0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: 20 000 forint üti a dízelesek markát, kérhető már a hetedikesek védőoltása, letartóztatták a villamoson késelő férfit. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20 000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan. Az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csak nem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedékiadójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb esőzápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvös reggelt követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Befejeződött a munka az atomerőműnél, keresik a tankerületek új vezetőit, egyre több állampapírt vesznek a magyarok. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Befejeződött a stratégiai művelet a paksi atomerőműnél, levonul a katonaság. Több mint egy hónapon át segítette a dunai árvízvédelmi munkálatokat a Magyar Honvédség több alakulata Duna-Szent Benedeknél. A rekord gyorsasággal elkészült fenék küszöb kiépítése után most elhagyják a munkaterületet. Az építés augusztus közepén kezdődött és mintegy 6 milliárd forintba került. Azóta az összes reaktor és a turbinák is újra kifogástalanul működnek. Új vezetőket keresnek a tankerületek élére, mind a 60 tankerületben változás jön, jelentette be az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az oktatásban teljes szemléletváltásra és a helyi viszonyokat ismerő szakmai vezetőkre van szükség. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Már több mint 1,2 millióan tartanak állampapírt a Magyar Államkincstárnál. Az ügyfelek befektetéseinek összértéke meghaladta a 11 milliárd forintot, és csak az idén csaknem 2000 milliárddal nőtt. Ebben az évben 80 ezeren nyitottak értékpapír vagy start számlát, utóbbiból már 463 ezeret kezel a kincstár. Az ügyintézés egyre inkább az internetre költözik, a tranzakciók több mint 90, az új számlanyítások 66%-át már online végzik. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sok felé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel, front mindeközben nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Üdv minden koránkelőnek! Indul a hétvége, úgyhogy kezdetét veszi a szombati rock reggel is. A mikrofonnál Dandó Hálit halljátok, egészen déli 12 óráig én leszek majd veletek. Szeptember 12-e van, a pontos idő 6 óra 7 perc, és ma a Máriáknak kívánok boldog névnapot. Isten éltesse őket sokáig. Már az első 60 percben tele leszünk jobbnál jobb rockzenékkel. Hamarosan érkezik a Stone Temple Pilots, itt lesz a Bon Jovi, és zenél majd az AC/DC is. Ez pedig most az Aerosmith és a Living on the Edge.

103.9 Rock FM. 4 perc múlva lesz fél hét, és most hétfőn volt 48 éve, hogy elhunyt Keith Moon, a The Who legendás dobosa. A zenész most augusztusban lett volna kereken 80 éves, így egy gyorsabb fejszámolás után kiderül, hogy mindössze 32 évesen hagyott itt bennünket. Játéka azonban örökre velünk marad, mi most a következő klasszikussal emlékezünk rá. Ez a Pinball Wizard.

0: Rock FM.
1: És már is érkezik a Bon Jovi legnagyobb újkori slágere, aminek köszönhetően az ezredforduló idején egy teljesen új generáció is megismerte a nevüket. Jön az It's My Life. It's my
0: szám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: 20 000 forint üti a dízelesek markát, kérhető már a hetedikesek védőoltása, letartóztatták a villamoson késelő férfit. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20 000 forinthoz jutnak év végéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan. Az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csaknem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
3: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
2: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvösséget követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 6 perccel járunk 7 óra előtt, és tegnap előtt volt 36 éve, hogy megjelent az AC/DC Thunderstruck című klasszikusa. A szám nem csupán új löketet adott az akkoriban kissé hanyatló népszerűségű banda karrierjének, de végül a csapat egyik legismertebb dalává vált, a maga több mint 15 millió eladott példányával pedig a mai napig minden idők egyik legsikeresebb kislemezének számít. És most nálunk is ez következik. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM.
1: A következő órát a Van Halen 1984-es klasszikusa nyitja, ami a címe ellenére nem az országról, hanem egy versenyautóról szól. Jön a Panama!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Befejeződött a munka az atomerőműnél, keresik a tankerületek új vezetőit, egyre több állampapírt vesznek a magyarok. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Befejeződött a stratégiai művelet a paksi atomerőműnél, levonul a katonaság. Több mint egy hónapon át segítette a dunai árvízvédelmi munkálatokat a Magyar Honvédség több alakulata Duna-Szentbenedeknél. A rekord gyorsasággal elkészült fenékküszöb kiépítése után most elhagyják a munkaterületet. Az építés augusztus közepén kezdődött és mintegy 6 milliárd forintba került. Azóta az összes reaktor és a turbinák is újra kifogástalanul működnek. Új vezetőket keresnek a tankerületek élére, mind a 60 tankerületben változás jön, jelentette be az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az oktatásban teljes szemléletváltásra és a helyi viszonyokat ismerő szakmai vezetőkre van szükség. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Már több mint 1,2 millióan tartanak állampapírt a Magyar Államkincstárnál. Az ügyfelek befektetéseinek összértéke meghaladta a 11 milliárd forintot, és csak az idén csaknem 2000 milliárddal nőtt. Ebben az évben 80 ezeren nyitottak értékpapír vagy start számlát, utóbbiból már 463 ezeret kezel a kincstár. Az ügyintézés egyre inkább az internetre költözik, a tranzakciók több mint 90, az új számlanyitások 66%-át már online végzik. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
3: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
2: Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sok felé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel, front mindeközben nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel szombati kiadása, a mikrofon mögött pedig Dandó Ádit halljátok. 7 óra múlt lassan 7 perccel, és a folytatásban is hozom nektek a legjobb rockzenéket. Nem sokára érkezik a Blue Oyster Cult, itt lesz Ozzy Osbourne, és zenél majd a Def Leppard is. Most pedig Bryan Adams énekel, ez a Summer of 69.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, 10 perc múlva 7:30, és egyes források szerint szeptember 20-án, mások szerint pedig éppen ma van 46 éve, hogy megjelent Ozzy Osbourne Blizzard of Oz című bemutatkozó nagylemeze. Legyen igaz bármelyik dátum is, a korongon olyan klasszikusok kaptak helyet, mint az I Don't Know, a Mr. Crowley, a nagy botrányt kavart Suicide Solution, vagy a most következő Crazy Train.

0: 103.9 Rock FM.
1: Minden rockerász poétikáját fogalmazta meg Ronnie James Dio a Rainbow soron következő dalában. Long Live Rock and Roll. Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Négy megyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Vizsgálat kezdődik a Szuverenitás Védelmi Hivatalnál. Folytatódnak a diákolimpiák. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megérkezett a várva várt eső, ezzel négy vármegyében szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Mától Györmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában visszavonták a korlátozást. Máshol marad a tilalom, ugyanis nem esett elég csapadék, az erdei biomassza továbbra is száraz. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu oldalon olvashatnak. Nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az elmúlt két év költéseit vizsgálják, a feltárt dokumentumok szerint ugyanis összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ez a teljes büdzsének több mint a negyede. 10-ből 4 cég tervez létszámbűvétést még idén, miközben csökkenést 13%-uk jelzett előre. Ez derül ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Elrajtolt a jubileumi 40. diákolimpia verseny sorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt, több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta el rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
3: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerekévforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
2: A részleteket a Diákolimpia honlapján találják. Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, záfor sok felé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel. Front mindeközben nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 3.4.80, és most kedden volt 39 éve, hogy Angliában napvilágot látott a Def Leppard Pour Some Sugar On Me című kislemeze. A dal 1988 nyarán, az amerikai megjelenése után őrületes sikert aratott. 73 egymás utáni napon tanyázott az első helyen az MTV kívánság műsorán, az amerikai slágerlistán pedig egészen a második helyig menetelt. A dal népszerűségének köszönhetően a Hysteria című koronga megjelenése után közel egy évvel végre felkerült az amerikai nagylemezeladási lista élére is. És egyedül a most következő dal sikerének hatására újabb 4 millió példány talált gazdára belőle csak a tengeren túlon. Ez a Def Leppard és a Pour Some Sugar On Me. Definitely.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Segítséget kapnak a dízelautósok, idén is jár a HPV elleni oltás a hetedikeseknek. Ma már kellemesebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20.000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan. Az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csak nem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigényelésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. Egy év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvösséget követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel szombati kiadása, amiben 8 óra után is a legkirályabb rockzenék szólnak majd. Én Dandó Ádi vagyok, és nem sokára érkezik hozzánk Billy Idol. Itt lesz a Metallica, egy zenő majd a Scorpions is. Ez pedig a Genesis és a Jesus He Knows Me.

103.9 Rock FM. Szeptember 21-én lesz 39 éve, hogy Billy Idol piacra dobta Money Money című dal koncertverzióját. A szám eredetileg a Tommy James and the Shondells 1968-as slágere volt, az énekes pedig először 1981-ben készítette el belőle saját verzióját. 1987-ben aztán egy 2 évvel korábban rögzített élő felvétel kislemez formájában is a boltok polcaira került, és végül egészen az amerikai toplista első helyéig menetelt. Ez a változat következik most nálunk is, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Folytatásban azzal a Metallica klasszikussal megyünk tovább, ami a Stranger Things című sorozatnak köszönhetően egy teljesen új generációval ismertette meg a banda nevét. Jön a Master of Puppets!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Levonult a katonaság a paksi munkaterületről, 60 tankerületben keresnek új vezetőt, jól fogynak az állampapírok. Jó napot kívánok, Springman Bettit hallják. Befejeződött a stratégiai művelet a paksi atomerőműnél, levonul a katonaság. Több mint egy hónapon át segítette a dunai árvízvédelmi munkálatokat a Magyar Honvédség több alakulata Duna-Szentbenedeknél. A rekord gyorsasággal elkészült fenékküszöb kiépítése után most elhagyják a munkaterületet. Az építés augusztus közepén kezdődött és mintegy 6 milliárd forintba került. Azóta az összes reaktor és a turbinák is újra kifogástalanul működnek. Új vezetőket keresnek a tankerületek élére. Mind a 60 tankerületben változás jön, jelentette be az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az oktatásban teljes szemléletváltásra és a helyi viszonyokat ismerő szakmai vezetőkre van szükség. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Már több mint 1,2 millióan tartanak állampapírt a Magyar Államkincstárnál. Az ügyfelek befektetéseinek összértéke meghaladta a 11 milliárd forintot, és csak az idén csaknem 2000 milliárddal nőtt. Ebben az évben 80 ezeren nyitottak értékpapír vagy start számlát, utóbbiból már 463 ezeret kezel a kincstár. Az ügyintézés egyre inkább az internetre költözik, a tranzakciók több mint 90, az új számlanyítások 66%-át már online végzik. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
3: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezon.
2: Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sok felé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel, front mindeközben nincs felettünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

103.9 Rock FM, és így az óra végéhez közeledve egy kanadai bandával megyünk tovább, akik a következő dalt eredetileg csupán egy viccnek szánták. Így aztán ők lepődtek meg a legjobban, amikor a dal végül az amerikai slágerlista élére repítette őket. Ők a Beckman Turner Overdrive, és az ezen a héten 52 éve megjelent You Ain't Seen Nothing Yet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!

0: van már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
1: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
0: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
2: Árkád!
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Jól jött a tegnapi eső, vizsgálódnak a Szuverenitás Védelmi Hivatal házatáján. Sok vállalat tervez létszámbővítést. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megérkezett a várva várt eső, ezzel négy vármegyében szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Mától Györmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában visszavonták a korlátozást. Máshol marad a tilalom, ugyanis nem esett elég csapadék, az erdei biomassza továbbra is száraz. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu oldalon olvashatnak. Nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az elmúlt két év költéseit vizsgálják, a feltárt dokumentumok szerint ugyanis összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ez a teljes büdzsének több mint a negyede. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkenést 13%-uk jelzett előre. Ez derül ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia verseny sorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt, több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta el rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
5: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerekévforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
4: A részleteket a Diákolimpia honlapján találják. Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sok felé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel. Front mindeközben nincs felettünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a szombati rock reggel velem Dandó Ádival. 9 óra után ez itt már a második félidő, amiben továbbra is hozom nektek a legkirályabb rock dalokat. Nem sokára érkezik a Journey, itt lesz a Motorhead, és zenél majd a Motley Crue is. Ez pedig most a P-Box.

103.9 Rock FM. Ezekben a napokban 35 évvel ezelőtt Bryan Adams már a 11. hetét töltötte az angol slágerlista élén az Everything I Do It For You című kislemezével. Úgyhogy mi más is következhetne most nálunk is, itt a 103.9 Rock FM-en.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. A tegnapi napon volt 36 éve, hogy a boltok polcaira került a Warren Cherry Pie című nagylemeze. A korunk elődjéhez hasonlóan óriási sikert aratott, és olyan klasszikusok kaptak helyet rajta, mint az Uncle Tom's Cabin, az I Saw Red, és természetesen a néhány nappal korábban kislemez formájában napvilágot látott címadó tétel. Ezzel folytatjuk most, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM. A következő órát Brian, Andy, Steve és Mick nyitja, vagyis jön a Sweet és a Ballroom Blitz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megvan már az őszi szetted? Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
3: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
2: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
4: Árkád. Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Automatikusan érkezik majd a dízelesek kompenzációja. Már kérhető a HPV elleni oltás. Jön a digitalizációs stratégia. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20 000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan. Az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csak nem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
7: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okoz. Ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
6: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb esőzápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvösséget követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt 10 óra után is a szombati rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. Továbbra is hozom nektek a legjobb rockzenéket, ebben a 60 percben velünk lesz a Deep Purple, érkezik a Pokolgép, és zenél majd az AC/DC is. Most pedig következzen egy klasszikus a hazai vonalról, ez az Oszcián és a Szenvedély.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Már nem kell sokat várni, hiszen a Deep Purple október 2-án ismét hazánkba látogat. A brit rock ikonok 18. koncertjüket adják majd Magyarországon, amelynek helyszíne a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan ismét a Budapest Sport Arena lesz. Nálunk azonban már most itt vannak, ez a Highway Star.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Ma van 51 éve, hogy megjelent a Pink Floyd Wish You Were Here című nagylemeze. A korong az amerikai és az angol eladási lista élére is felkerült. A mai napig több mint 13 millió példányban kelt el világszerte. A szeptember 6-án a 83. születésnapját ünneplő Roger Waters a banda legbefejezettebb anyagának, a másik három tag pedig a kedvenc Pink Floyd albumának nevezte. Következzen most róla az ikonikus címadó tétel, itt a 103.9 Rock FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Csoda szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt 11 után még mindig a szombati rock reggel. A mikrofon mögött ebben a 60 percben még Dandó Ádit halljátok. A fináléban is hozom nektek a legjobb rock zenéket. Nem sokára itt lesz a Jubelje Heap, jön a Piramis, és zenél majd a Bon Jovi is. Ez pedig most az Iron Maiden és a Hello Did I Name.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. És ha egyetlen egy számmal kellene jellemeznünk a 90-es évek rockzenéjét, akkor minden kétséget kizáróan a következő dal volna a legkézenfekvőbb választás. A szám ugyanis nem csupán egy egész generáció himnusza lett, de végül alapjaiban változtatta meg a rockzenéről addig alkotott képet. Megnyitotta a kapukat az alternatív műfajok előtt, és végérvényesen elmosta a mainstream és az underground között húzódó korábbi határokat. Ez az ikonikus felvétel következik most. Jön a Nirvana, és az éppen tegnap előtt 35 éve megjelent Smells Like Teen Spirit.

0: 103.9 Rock FM, és ennyi fért bele a szombati rock reggelbe. Köszi, hogy ma is velem tartottatok. Holnap ugyanígy reggel 6-kor várlak benneteket, és ott folytatjuk, ahol most abba hagyjuk. De semmiképp ne menjetek sehova, hiszen már is érkezik Schubert Krisztián, este 6-tól 2 órán keresztül pedig Kamancse Krisztián vár benneteket a Rock Lexikonnal. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádit hallottátok, én most a legnagyobb kedvencemmel köszönök el. Ez a Bon Jovi és az Always.
1: This Romeo is bleeding.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Hogy biztos, ugyanis este 6-ig itt vagyok. Hello mindenkinek, ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban innentől Suvejt Krisztián, és hát ahogy mondtam, 18 óráig pörögnek a legjobb rockdalok, méghozzá változatosan, akkor pedig majd Rock Lexikon. Ez Symphony of Destruction, ez pedig a kövi, közben pedig ne felejtjük, hogy záporozhat kb. Minden az SMS és Viber 20 99 99.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Kiss és Ollik itt a 103.9 Rock FM-en. Bikini közeli helyeken, ez pedig a Kövi lesz, viszont előtte egy SMS. Jenny érdeklődött közben, hogy milyen volt a hetem. Köszönöm szépen, egész jó. Gyorsan eltelt. Nálatok, Mizu, 20 999 a 103.9. Erre várom továbbra is. Közeli helyeken.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Lezárás van a 8. kerületben a Gál Mózes utcában, amikor hozzá rendezvény miatt, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton, csak a szokásos, és van egy buszsáv lezárás a 10. kerületben a Vaspálya utcában. Csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

I Hate Myself Following You. Ez szólt itt a 103.9 Rock FM-en. És itt jön az óra vége, Breaking the Law, amivel lezárjuk a 60 percet, aztán pici szünet, tényleg nem sok, majd jövök vissza, úgyhogy senki sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Továbbra is nagyon szuper szombat délután mindenkinek. 13 óra után vagyunk, nem egészen 7 perccel. És hát ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Csak is a legjobb rock dalokkal, infokkal, üzenetekkel, na meg velem Schubert Krisztiánnal. Egészen 18 óráig. Guns N' Roses Paradise City, ezzel megyünk most tovább. Közben pedig van egy elérhetőségünk, 20 999 103.9. Mind SMS.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

Ez volt az Edda és az Egyedül Blues itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön még az Edda, lesz majd programajánló is velük kapcsolatban. Most viszont névnapozunk egyet, ma csajos nap van. A Máriákat köszöntjük, úgyhogy hölgyek, hatalmas kézcsók, puszi és ölelés. Na meg Isten éltesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. A Week a Next, itt a Sad But True.

tőzszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva,

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, úgyhogy csak óvatosan. Aztán van egy lezárás a 15. kerületben a Szerencs utcában, és hasonló a helyzet a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében. Érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. Boston, more than a feeling. Ez pedig az óra vége, ugyanis lassan zárjuk az órát. Ez a sereghajtónk. 14 órát vagyunk egy tracknyivel, de aztán folytatjuk. 18 óráig nincs megállás. Csak a legjobb rock dolog, meghozzá változatosan.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez volt a Lány a hegyről, én pedig a srác a stúdióból. Nagyon szuper szombat délután, hello mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, egészen 18 óráig nincs megállás. Csak a legjobb rockdalok. Get the funk out, ezzel megyünk most tovább, és aki hozza, én vagyok, Schubert Krisztián. Na, megvárom az infokat, üzeneteket. Ne felejtsük, az SMS Viber 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt az Omega és a Petroleum lámpa itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön a Living After Midnight, amiről van egy érdekes sztori. A British Steel felvétele közben Glenn Tipton hajnali 4-kor gitározott olyan hangerővel, hogy felébresztette Rob Halfordot. És ezzel a lendületen nyitott be, hogy srácok, éjfél után van, és ebből lett a Living After Midnight. Mutatom is.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 14. kerületben a Stefánia úton, úgyhogy csak figyelmesen. Aztán lezárás van a 6. kerületben a Városligeti Fasorban, és sávlezárás a Bajza utcában. Ezeken kívül pedig napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

The Power of Love itt a 103.9 Rock FM-en. Blinded by the Light, ez pedig egy újabb óra vége. Jaja, zárjuk ezt a 60 percet is. Nagyon hamar elment, nem? Vagy csak nekem? Minden esetre mindjárt folytatjuk. Whatever you want. Ez lesz majd a kövi óra startolója.

15 óra után vagyunk, nem egészen 10 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat délután. Ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen 18 óráig Suvet Krisztián. Viszont nincs megállás. Bon Jovi, Runaway! Ezzel megyünk most tovább, közben pedig ne feledjük, ha látunk bármi érdekeset, vagy van infónk az utakról, vagy bármi másról, akkor osszuk meg, segítsünk egymásnak. Az SMS Viber 20 999

Ez volt a Guns N' Roses és a Welcome to the Jungle, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazai evezőkre vizezünk, jön a bikinén, meg a nehéz a dolga a katonának, ami ismét felcsendülhet majd méghozzá holnap. A helyszín Porajd, aztán szeptember 18 Soltvadkert, majd október 17-én lesz egy őszi klubnyitó itt Budapesten a Barbanegrában. Ezekre hangolódunk most, mennénk bármelyikre, nagyon jó

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Megvan még a lezárás a 13. kerületben a Petnerházi utcában, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán sávlezárás az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, és van egy forgalmi rend változás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzár téren is. Csak óvatosan és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Poison és az Unskinny Bab itt a 103.9 Rock FM-en. Faint No More Epic, ez pedig az óra vége, ugyanis 16 óra előtt vagyunk egy picivel, majd jön egy röpke szünet, de rögtön utána érkezem is vissza, még hozzá Gary Moore-ral az élen, de bőven lesz még más is, úgyhogy aki teheti, mindenképpen maradjon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

16 óra után vagyunk 6 perccel. Nagyon szuper szoma délutánt mindenkinek. Prokét vége. Ja, benne vagyunk a közepében. És hát meg sem állunk egészen 18 óráig. A stúdióban Schubert Krisztián 20999-1039, ez pedig a hívható SMS és Viber. Bármi van, akkor erre jöhet. És ami még jön, Toto, Hold the Line. Most itt a Rockon.

Ez volt az Aerosmith és a Jenny's Got a Gun itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazai jön, méghozzá a Tankcsapda, akik legközelebb szeptember 26-án koncerteznek majd. Ha már ígértem, program ajánlott. A helyszín Kecskemét egyébként, de nincs itt vége. Október 9 itt Budapest Barbanegra, majd október 17 Győr.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 12. kerületben az Istenhegyi úton, úgyhogy csak fokozott figyelemmel haladjunk. Aztán sávlezáráson a Rákóczi híd a Soroksár úti lehajtóján, és van egy lezárás a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában. Ha tehetjük, kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez volt a Roll to Me, itt a 103.9 Rock FM-en. Lenny Kravitz, Fly Away, ez pedig az óra vége, ugyanis 17 óra vagyunk egy picivel, ami azt jelenti, hogy majd némi szünet, majd rögtön utána megkezdjük a mai délután, na meg a Rock hétvége utolsó 60 percét. Viszont szemezgetve jön majd Kenny Loggins, a Queen és a V-motorok is. Én maradnék.

0: alkalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
3: Ráadásul 20 ezer forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 ezer forintig.
2: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
4: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: NATO-tól én is.
1: Továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Megkezdtük, ez a mai Rock Hétvége utolsó 60 perce, ami azt jelenti, hogy 18 órától Rock Lexikon majd Kalancsa Krisztiánnal, de addig a stúdióban is a mikrofonnál Suvejt Krisztián. Wonderwall, ezzel megyünk most tovább, közben pedig ne feledjük, ha van bármilyen infónk, akkor még mindig jöhet az SMS és Viber 20 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez volt a Queen, valamint az I Want It All itt a 103.9 Rock FM-en. Save Tonight, ez pedig a kövi, viszont előtte muszáj vagyok mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy van egy weblapunk, ahol amellett, hogy online is lehet hallgatni minket, rengeteg érdekes cikk közül lehet szemezgetni. Ezekhez pedig nem kell más tenni, csak kattintani. www.rockradio.hu

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: közlekedés.
1: Megvan még a lezárás a 8. kerületben a Donkó utcában, úgyhogy ha tehetjük, kerüljünk. Aztán egyirányosítás mellett haladhatunk a 3. kerületben az Ürömi úton, méghozzá befelé, és lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában is, úgyhogy itt is érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Rockin' in the Free World, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát akkor a záró akkord, ugyanis ennyi volt már a rock hétvége. Never tear us apart, ezzel búcsúzom, de csak kis időre, ugyanis 20 órától bekkelek majd a Rock the Night-tal. De aki teheti, addig is maradjon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
2: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
1: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
2: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
3: A Rock Lexikon első órájának tervezett tartalma: Color, jöhet egy új felvonás, Stone Temple Pilots Interstate Love Song, Rod Stewart Double Play, de szigorúan a 70-es évekből, vagy Sammy Hagar szóló karriere, ami néha kapcsolódik a Van Halenhez, meg néha nem. XL Sisters, Ézsa, és az 1988-as Flashback a mai Rock Lexikonban, vagyis a legnagyobb rockslágerek 88-ból. Mondjuk elmúlik a nyár, érkezik az ősz, és pont az angol, európai vagy amerikai slágerlista legjobbjai hamarosan. És ez mind-mind az első órában. Klamoncse Krisztián vagyok ebben a két órában, csak is a legjobbak, a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock, vagy a modern rock témaköréből. Hugh Lewis and the News a kezdés, és a Stuck With You az 1986 őszi amerikai listavezető sláger. Hugh Lewisnak és a csapatnak akkoriban nagyon ment. 85-ben a The Power of Love amerikai listavezető, 86-ban a Stuck With You, 87-ben a Jacob's Ladder, íme a háromból most a középső.

A csapat neve Stone Temple Pilots, ez az Interstate Love Song, és ez a Rock Lexikon első órája, ráadásul az első hármas, és nem csak a legnagyobb alternatív rock slágerek, hanem még a 70-es évek is időről időre, amikor is a Bokor testvérek a klasszikus rock legjavát játszották, mindig azt szoktam mondani, és tartom minden egyes hasonló kompban, hogyha ők a 70-es években kijutnak a vasfüggöny mögül, akkor ezzel a stílussal az angol-amerikai slágerlistákon ugyanúgy jegyzik őket, mint a többi hasonló zenét játszó előadó. Mert hogy teljesen nyugati a hangzás. Csoda, hogy az akkori Sanzon és Táncdal bizottság nem tiltotta. A Color slágere, a Jöhet egy új felvonás, a szerzők Bokor Tibor, Bokor Gyula, és hát persze a Hungaroton kiadása, de ez már nem a 70-es évek, hanem a 80-as évek eleje. A történethez az is hozzátartozik, hogy valóban kijutottak a vasfüggöny mögül, örökre nyugatra emigráltak és diszidáltak. És a kezdés a mai alkalommal Hugh Lewis and the News és a Stuck with You, az 1986-os amerikai listavezető sláger. A 80-as évek közepén a csapatnak nagyon-nagyon megy olyan slágerekkel, mint a The Power of Love, a Jacob's Ladder, vagy a Rock Lexikon mai kezdődala, a Stuck with You. És most Rod Stewart Double Play a 70-es évekből. A skót rocker, aki eredetileg sírásó, nemes egyszerűséggel egyszer megkérdezték erről, és azt mondta, fiatal voltam, meg kellett élnem, nem volt pénzem. A későbbi rockstar a 70-es évek elején vágódik be az angol slágerlistákra, és 1972-ben vezeti az angol slágerlistát azzal, hogy You Wear It Well, 1975-ben pedig a Ceiling című örökzöld klasszikussal. Hát akkor még top 40-es hatalmas sláger volt, és nem örökzöld klasszikus, ennyi évtizeddel később tudjuk, hogy a 70-es évek eredeti Rod Stewart slágerei mára már örökzöld klasszikussá vált. És hol van még az évtized vége, amikor 1977 körül diszkó műfajban azt énekli, hogy Do You Think I'm Sexy, vagy 83 körül azt, hogy Baby J. Rod Stewart, Double Play most, a korai korszak, az 1972-es You Wear It Well, és a 75-ös Ceiling. Íme.

A csapat neve Gemini, ez a ha eladod a szíved, és a mai rocklexikon egyik magyar gyöngyszeme. Miért? A magyar Gemini rock együttest 1964-ben Várszegi Gábor alapította, alig 20 évvel később a Fotex RT-nek is alapítója, majd az ország leggazdagabb embere lett. Az együttes első felállása ez volt. Várszegi basszusgitáron, Bardóczi Gyula dobon, Németh Dezső szólógitáron, Petneházi Gábor szaxofonon, Pusztai István ritmusgitáron és Szabó György énekel. Eleinte a Zrínyi utcai BM Tiszti klubban léptek fel, főleg angol-amerikai slágerekkel, de zenéltek a Volán klub helységében, a Citadella diszkóban és a Gemini sétahajóján is, itt heti két alkalommal, divat bemutatókkal egybekötve, többek között Szedres Mariannal. A Taurus gumigyár kultúrtermében ugyancsak felléptek heti rendszerességgel. Budapesti klubjuk is alakult a 70-es években, állandóan 6000 tagja volt, nyáron klubjuk volt a Balaton mellett, ami akkoriban az egyetlen ilyen szórakozó hely volt. A különböző vidéki nagyvárosokban, így Miskolcon, Kaposvárot, Nagykanizsán sorra alakultak a Gemini klubok, rajongóik tábora napról napra nőtt, és mindezt elérték egyetlen hanglemez, rádió vagy tévé fellépés nélkül. A Geminiben egyébként 10 évig Várszegi Gábor vitte az üzleti ügyeket, az Oriban épp úgy, mint a vidéki művelődési házakban. A Gemini 10 év után jutott el odáig, hogy nagy lemeze, LP-je legyen, ám alig, hogy elkészült az album, Várszegi összekülönbözött a többiekkel. Vikidál Gyulát, az akkor még ismeretlen énekest akarta behozni a csapatba, de a többiek nem értettek vele egyet. Nem sokkal később, a kilépését követően a Gemini fel is oszlott. Az Eladod a szíved 1978-as Pap Imre szerzeménye, és akkoriban a Hungaroton lemeztársaság adta ki. És még a Scott Rocker, Ross Stewart megelőzőleg a rocklexikonban a Double Play, ami szigorúan a 70-es évek, annak is az eleje, vagy maximum a közepe. Ross Stewart a You Wear It Well-lel 1972-ben vezeti az angol slágerlistát, és az 1975-ös szintén angol kislemez a mára már örökzöld klasszikus. Ceiling. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a rocklexikonban, szombatról szombatra ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben. A két órás zenei időutazás a beat rocktól a klasszikus rockig, a modern rocktól a populáris rockig, az alternatív rockot nem elfelejtve, majdnem 50 év munkásságát vonultatja fel. Ha azt a nevet mondom, hogy Sammy Hagar, akkor azonnal mindenki tudja, hogy kiről van szó. A Van Halen énekeséről. Velük is, külön is, általában az úgynevezett Red Rooster, vagyis a vörös kakas szenzációsat alakított. És azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor 1985-ben kicserélték az énekest, mert David Lee Roth távozott a Van Halenből, Sammy Hagarral csak jobbak lettek a 80-es évek közepén, végén, de még a 90-es években is. Íme az 1987-es Sammy Hagar szóló dal. Amerikai rock slágerlista vezető dal volt a Give to Leave.

1039 Rock FM és a Rock Lexikonban újabb óriás nevek és újabb óriás slágerek. És a Days Like These 1990-ből, ebben még benne van Steve Jones, miközben az Ézsa a 80-as évek elején letarolja a slágerlistákat a Heat of the Moment-tel vagy az Only Time Will Tell című dalokkal. 1990-ig ezek szerint elhúzódik a karrier, bár a 90-es évek kezdetén ez a karrier ugye már nem olyan, mint 10 évvel előtte. Ézsa előtt pedig egy újabb magyar túronás, mindenki ismeri a dalt, mindenki szerette a dalt, mert hogy félig meddig dili volt, de félig meddig hard rock, heavy metal. Ízig vérig, XL Sisters, nagy test, nagy élvezet, Demeter György, Vértes Attila, Alapi István a szerzők között, és a dal 1992-ben valóban megrengette Magyarországot, már csak azért is, mert hogy az XL Sisters, hát tényleg olyanok voltak, benne van a nevükben. Sammy Hagar még megelőzőleg a Vörös Kakas és a szóló karrier egyik legjelentősebb állomása, aktívan a Van Halen mellett, 1987-ben amerikai rocklista vezető a Give to Leave. Volt már Double Play az első órában Ross Stewart korai munkásságából 1972-1975, és most jöjjön egy flashback 1988-ból. Mit kell tudni 88-ról? A popkorszak legjava ez is, csak úgy, mint az aranykorként emlegetett 84-85-86, és 1988-ban rockot csinálni, hard rock, heavy metallal győzedelmeskedni nem semmi. Mert hogy a legtöbb zene, sőt megkockáztatom, a zenék 90%-a ízig-vérig pop. Steve Winwoodnak azonban sikerült, a Gunnersnek sikerült, nekik sikerült talán a legjobban 1988-ban, és az ifjú tehetség, aki mindent vitt, az akkor még szinte ismeretlen Tracy Chapman. Menjünk sorban a flashbackkel 1988-ból. Steve Winwood azt énekli, Don't you know what the night can do? Saját szerzeménye ez a dal, olyanok mellett, mint a Higher Love vagy a Back in a High Life Again. Ezeket az elmúlt hónapokban, az elmúlt hetekben mind-mind bemutattam itt a Rock Lexikonban. A Gunners 1987-től jön, lát és győz. A Sweet Child O' Mine 88. szeptemberéig amerikai lista vezető, minden idők egyik legjobb hard rock heavy metal csapata, minden idők egyik legjobb hard rock heavy metal szuper slágere az albumról, melynek címe Appetite for Destruction. És még Tracy Chapman, aki először is 1988-ban a Human Rights Now című koncertsorozattal bejárja a fél világot Peter Gabriellel, Stinggel és Bruce Springsteennel, no meg Houston a Durral is, és az amerikai slágerlistán az első ötös mezőnybe kerül a karrierindító dallal, a Fast Car-ral. Tracy Chapman ezzel a saját szerzeményével leigázza az egész világot. Itt a flashback 1988-ból, Steve Winwood most, Gunners utána, Tracy Chapman a harmadik.

Lexikon. Klavancsek Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

0: 1039 Rock FM. És ez a mai Rock Lexikon, amit a második órával hamarosan folytatok, és jönnek olyan hatalmas nevek, mint a Bad Company és a How About That? És jön a Varga Miklós Band is, valakire várva.
1: Lexikon, Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel. Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n. Árkád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
2: A második óra tervezett részletes tartalma a Rock Lexikonban. Varga Miklós Band, Valakire várva, Manic Street Preachers és az 1998 őszi angol lista vezetői, If You Tolerate This Your Children Will Be Next. Starship Double Play is jön. A csapat eredeti neve Jefferson Airplane, ebből jön a Jefferson Starship, és aztán 1984 után csak Starship. Cheap Trick, Bikini, Bruce Springsteen, The Kinks, Animals és a The Rolling Stones a 60-as évekből, mert hogy 60-as évek rovatot is tervezek, és ez mind-mind a második óra. A kezdés pedig a beígért Bad Company. A dal címe How About That?

Bencse Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon. És a Manic Street Preachers a Rock Lexikonban. 1998. szeptemberében ez az angol lista vezető. 19. slágerük, eredetileg Velszi együttes, és Velszi együttes 1998-ig sosem vezette még az angol slágerlistát. Előtte Velszi előadók igen, 1983-ban Bonnie Tyler ezzel.

és 1998-ban a Manic Street Preachers ezzel If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Varga Miklósban még megelőzőleg valakire várva rengetegen szerezték ezt a dalt Varga Gábor, Varga László, Fehér Attila, Ács András, Gréciné Fejes Mária, Háshegyi Mónika és a Hungaroton jelentette meg 1986-ban. És a kezdőblokk hármasában még a Bad Company, akik nagyok voltak a 70-es években, majdnem teljesen elhallgattak a 80-as években, és óriási meglepetésre visszatértek a 90-es években. Az 1992-es csúcssiker címe How About That? Klamoncse Krisztián vagyok minden héten, csak is a legjobbak a Rock Lexikonban, ebben a két órában szombatról szombatra, és a vasárnapi ismétlésben. Íme a Starship Double Play. Ha a 60-as évek végét és a 70-es évek elejét nézzük, akkor a csapat eredeti neve Jefferson Airplane. Ebből jön a Jefferson Starship, míg aztán 1984 után csak Starship. A legrövidebb névvel csinálták a legnagyobb slágereket. 1985-ben listavezető a We Built This City, 1986-ban a Sarah, és 1987-ben a Nothing's Gonna Stop Us Now. De a mostani Double Play-ben a Jefferson Starship 1984-ből azt énekli és azt játssza, hogy No Way Out, és hogyha valakinek ez nem elég, 1989-ből az It's Not Enough. Ekkor már csak úgy hívják őket, hogy Starship. Starship Double Play most a Rock Lexikonban.

Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

0: 93.9 Rock FM.
1: És az altatódal könnyű álmot hozzon az éj. Cserháti Zsuzsa is énekelte ezt zseniálisan, de miután a műsor címe Rock Lexikon, Cserhátit nem hozzuk elő a rock műfajban, bár valószínűleg azt is nagyon-nagyon tudta volna. Inkább Charlie-t. A csapatot úgy hívták eredetileg Generál, ekkor még Charlie-nak nem volt szóló karriere. A könnyű álmot hozzon az éj eredeti változatban 1977-es Várkonyi Mátyás szerzeménye. És még a Starship Double Play megelőzőleg a csapat eredeti neve Jefferson Airplane, később Jefferson Starship, és a 80-as években 1984 után csak Starship. A Jefferson Starship 1984-es slágere a No Way Out, miközben a Starship 1989-es sikere az It's Not Enough. Ezek itt a legnagyobb slágerek, és a legnagyobb, sőt, óriási nevek. 1988 flashback volt az első órában, és a legnagyobb amerikai listavezetőt szándékosan hagytam ki, mert hogy játszottam a többit, akik 88-ban nagyok voltak a különböző angol, amerikai vagy európai slágerlistákon, Steve Winwood, a Gunners vagy Tracy Chapman. És aki közben az amerikai slágerlistát is vezette nyáron, Cheap Trick és a The Flame, az óriási visszatérés a csapat számára, akik majdnem 10 évig hallgatnak, de aztán lemezeket adnak ki a 80-as évek végén, és még a 90-es évek elején is. Eredetileg a Cheap Trick a 70-es évek végén a klasszikus rock korszakban volt jó. Na meg 1988-ban az amerikai slágerlisták csúcsán ezzel. The

0: 93.9 Rock FM
1: és Bruce Springsteen a Rock Lexikon mai adásában. Az 1984-es album Kell-e mondanom Born in the USA, és ennek az egyik csúcslágere a Cover Me. Bruce Springsteen egyébként 7-es dalt jelentett meg erről a csúcs szuperalbumról. A lemezeladási példányszámok Michael Jackson akkori csúcs albumával, a Thrillerrel vetekednek. És ez csak egyetlen előadónak sikerült, Bruce Springsteennek a 80-as évek közepén. A Cover Me természetesen poplistás szerte a világon 1984-ben, miközben minden idők legjobb rockzenéjéről beszélünk, ha a főnököt emlegetjük. Itt volt a Bikini és a Mondel 1987-ből, Hirleman Bertalan szerzeménye és a Hungaroton kiadása, és a Cheap Trick és a The Flame. Az első órában volt 1988-as flashback olyan nevekkel, mint Steve Winwood, a Guns N' Roses vagy Tracy Chapman. Ebben az órában az amerikai listavezető 88 nyaráról a Cheap Trick és a The Flame. 88-ban szenzációs volt a csapat visszatérése a klasszikus rockból a 10 évvel későbbi populáris rockba. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten csak is a legjobbak a Rock Lexikonban, szombatról szombatra, ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben beat rock, klasszikus rock, populáris rock, alternatív rock, modern rock és a 60-as évek is a beat rock igazi korszaka. A mai alkalommal a hármas blokkban olyan nevekkel, mint a The Kinks, a The Animals vagy a Rolling Stones. Az 1964 őszi angol listavezető a The Kinks és a You Really Got Me. Az 1964 őszi amerikai listavezető a The Animals és a The House of the Rising Sun, és az 1969-es őszi amerikai listavezető a The Rolling Stones és a Honky Tonk Woman. A The 60s, vagyis a 60-as évek.

103.9 Rock FM és a 60-as évek blokk. Időről időre a beat rock mindig jön, hiszen azt szokták mondani, hogy ha nincs beat rock a 60-as években, nem jön a rock and roll utána klasszikus rock, még a 70-es években sem. De szerencsére minden jött az 50-es években a rock and roll, a 60-as években a beat rock, a 70-es években a klasszikus rock, és így tovább, és így tovább. No és az angol-amerikai listavezetők 1964-ből, vagy 69-ből. A The 60s, vagyis a 60-as évek. 64 őszén ilyenkor az angol slágerlista csúcsán a The Kinks és a You Really Got Me, az amerikai slágerlista csúcsán a The Animals és a The House of the Rising Sun, és 1969. szeptemberében az amerikai listavezető a The Stones és a Honky Tonk Woman. Ezzel lassan el is repült ez a bizonyos 2x60 perc, amit úgy hívunk, hogy rock lexikon, és a zenei időutazásban azért van még egy nagy ágyú, búcsúzásként is. Billy Ray Cyrus, aki amerikai tévésorozatokban is játszott, eredetileg country rockstar szeretett volna lenni. Hát, hogy ez mennyire sikerült neki, úgy fogalmaznék, hogy egy kis lemez erejéig mindenféleképpen, de ez már a 90-es évek kezdete. 1992-ben angol slágerlista vezető, miközben az amerikai slágerlistákon mérsékelt sikert arat, mai napig nem tudom megmondani a sikertelenség vagy a félig sikeresség okát, mert hogy Billy Ray Cyrus egy nagyon szimpatikus fiatalember volt, színésznek sem volt túlságosan rossz, és az Achy Breaky Heart című dala egészen aranyosra sikeredett. Ennél sokkal rosszabb felvételek is óriási sikerek lettek a világban. És hogyha valakinek ismerős a név, akkor Billy Ray Cyrus, a későbbi énekes sztár kislány, aztán nagylány apukája. A nagylányt úgy hívják Miley Cyrus. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, a Rock Lexikon egy hét múlva újra jelentkezik. Íme Billy Ray Cyrus és az Achy Breaky Heart.

Mancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

20 óra után vagyunk, nem egészen 7 perccel. Nagyon, de nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Megkezdtük, ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És megállás van, itt megszakítás nélkül pörgetem a legjobb rockdalokat. Rainbow, Since You've Been Gone, ezzel megyünk most tovább, közben pedig ne feledjük. Jöhet minden, az SMS Viber 20 999

Ez volt a Vigyázz a Madárra, itt a 103.9 Rock FM-en. Everything About You, ez pedig a Kői, viszont még előtte egy filmajánló. Kijött a Torrente 6, az elnöki ügy. Úgyhogy aki az elsőt szerette, vagy valamelyiket az elsőt közül, annak érdemes lehet most menni a moziba. Filmről ennyit, vissza a legjobb rock dalokhoz.

103.9 Rock FM. If you could live in your sense.

0: közlekedés.
1: Lezárás van a 8. kerületben a Gál Mózes utcában, méghozzá rendezvény miatt, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán hétvégi lezárás van a Pesti alsó rakparton, csak a szokásos, és van egy buszsáv lezárás a 10. kerületben a Vaspálya utcában. Csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. És hogy stílszerű legyek, ezzel lebúcsúztatjuk most az első óránkat, aztán pici szünetre, rögtön utána jövök vissza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

21 óra után vagyunk 6 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombatestet mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És van egy elérhetőségem, illetve kettő, az SMS Viber 20999-1039, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Ezekre lehet üzenni. Addig pedig itt

103.9. 103.9. Rock FM. Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt Ryan Adams és Your Run to You, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön a tankcsapda, valamint az egyszerű dal, ami felcsendülhet majd október 9-én itt Budapesten is. Méghozzá az Élet a legjobb méreg, életmentő koncert címmel lesz egy hatalmas buli a Barbanegrában. Ne mondja senki, hogy nem szóltam időben. Ha mennénk, akkor jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, úgyhogy csak óvatosan. Aztán van egy lezárás a 15. kerületben a Szerencs utcában, és hasonló a helyzet a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében. Érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

93 Rock FM. Bats are burning. Ja, itt az ideje. 22 órát vagyunk egy picivel, ami azt jelenti, hogy jön a sereghajtója az órának, aztán innen folytatjuk még kétszer 60 perc a mai Rock the Night-ból.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

22 óra után vagyunk 8 perccel. Lesz továbbra is a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Nagyon szuper szombat estét, a stúdióban Schubert Krisztián. Még 2 órán keresztül itt vagyok és hozom a legjobb rock dalokat. Mint például Guess Who American One. Azzal megyünk most tovább. Közben pedig, ha lenne bármilyen hozzám szólás, info, életjel, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

a 103.9 Rock FM. Black Hole Sun, ez pedig a Kövi. Na meg mellé hozok egy gyors promót, ne felejtsük el, hogy holnap déltől Rock Lexikon. Egészen kettőig jön majd Kalmancse Krisztián, rengeteg infóval, és persze a legjobb rockdalokkal, úgyhogy érdemes lesz majd holnap is velünk tartani.

Ez volt a Full For Your Love, én itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még miatt jön Robbie Williams, valamint a Let Me Entertain You, előtte egy kis kitekintés, gyorsan mondom, hogy milyen időt jósolnak holnapra. Részben felhős, részben napos lesz az ég felettünk, a csúcs pedig 22 fok környéken alakul majd. Nem olyan rossz.

Sweet Childline. Ez szólt itt a 103.9 Rock FM-en. És hát egy Hey Joe így az óra végére. Aztán meg is kezdik a mai Rock the Night utolsó 60 percét. De lesznek még jó rockdalok. Aki teheti, maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

megkezdtük a mai Ragnarite utolsó 60 percét. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper szombat estét, ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig még Schubert Christian. Egészen éjfélig. De ilyen remek dalokkal készülök a folytatásra is. Queen Radio Gaga, közben pedig, ha van infónk, akkor ne tartsuk vissza. Az SMS Viber 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Damien Ferenc most kell eldöntenem itt a 103.9 Rock FM-en. És hát a kövi, mondtam, nincs megállás. Bon Jovi, Bad Medicine, mellé meg egy fontos info www.rockradio.hu, ahol online is lehet hallgatni minket, és rengeteg érdekes cikk között tudunk szemezgetni, úgyhogy szerintem megéri kattintani.

Ez volt a Green Day és a Basket Case itt a 103.9 Rock FM-en. És jön, hajrá! Lassan a műsor a végéhez közelít, de egy-két trackre még mindenképpen lesz idő. Jön majd még a Kergesd el a felhőt a házamról, a Mama I'm Coming Home, és az egek felé kiáltottam is. De mindezek előtt itt a Jukebox Hero.

Ez a 103.9 Rock FM. És ennyi volt már a Rock the Night, úgyhogy hozom is a zár. Ott én ennyi lettem volna már, ennyi fér bele a mai műsorba, úgyhogy Mama, I'm coming home. És tényleg. Ezzel kívánok további nagyon szuper estét. Legközelebb holnap jövök. Schubert Krisztián kijelentkezik. A rock legyen mindenkivel. Ciao, ciao.